0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hey! Nagy vagy! Szuper érzés, mi? Hoppá! Megint jók vagyunk, öreg!
2: Hey, Michael! Miért mész el? Játszhatnánk egy hármast.
3: Nem. Inkább nem.
2: Mész gyakorolni a baseball pofozást?
3: Mit akarsz egy baseballozótól? Mit keresne ő a kosárlabda pályán?
1: Biztos már el is felejtett játszani.
4: Michael, hallja ezt! Azt hiszik, elfelejtett kosarazni.
3: Meglátjuk, igazuk van-e.
5: És újra a Chicago Bulls színeiben Michael Jordan!
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

addig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Csirketrágya kapott Lengra Hajdúbiharban. 10 perc alatt elfogták a bizsútolvajt Hajdúszoboszlón. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tűzütött ki egy hajdúbihari mezőgazdasági területen, ahol nagy mennyiségű csirketrágya égett. Számolt be az esetről a haon.hu. A lángok megfékezéséhez a katasztrófa védelem hajdúböszörményi egységeit is riasztották. A tűzoltók több irányból avatkoztak be, és gondoskodtak arról, hogy a tűz ne terjedjen tovább a környezetben. A beavatkozást a nagy mennyiségű égőanyag is nehezítette, végül 2 vízsugárral sikerült eloltani a lángokat, amint a tűz terjedés ellen a területet az ott lévők körbetárcsázták. Több mint 1200 kisdiák kezdi meg szeptemberben az első osztályt a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Az idei tanévben mintegy 16 000 általános iskolás tanul majd a tankerületekhez tartozó debreceni és környékbeli intézményekben. Az iskolák a tanévkezdése felkészültek, a nyári időszakban több helyen karbantartási és felújítási munkálatokat is végeztek. A tankerületi központ hangsúlyozta, a cél továbbra is az, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a diákok és a pedagógusok számára az oktatási év során. Számolt be róla a dehir.hu. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
2: A szakember hozzátette, mi is segíthetünk, egy csekély tálba öntött vízzel, valamint kavicsokkal vagy ágakkal egyszerű méhítatót készíthetünk a kertben, ezek kapaszkodót biztosítanak a rovaroknak, így kisebb az esélye, hogy a vízbe fulladnak. Rövid idő alatt elfogták azt a fiatal férfit, aki egy hajdúszoboszlói ajándékboltból ékszereket és kulcstartókat lopott. A készenléti rendőrök a Szent István Parkban figyeltek fel a zavartan viselkedő férfira, majd az igazoltatás során ruházatát is átvizsgálták. Pulóverének zsebéből 6 aranyszínű bokalánc és 9 ezüstszínű kulcstartópár került elő. A férfi később elismerte, hogy az árut egy közeli üzletből tulajdonította el, mintegy 10 perccel korábban. A kár 18 000 forint volt, ezért szabálysértési értékre elkövetett lopás miatt indult ellene eljárás. Számolt be róla a haon.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Új lakópark épülhet a Kassai út mentén. Elektromos kisbuszt vásárolna a Hajdúböszörményi tankerület. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Új 127 lakásos lakópark építését tervezik Debrecenben a Kassai út mentén. Számolt be róla a dehir.hu. Mint írták, a fejlesztés egy zöld környezetben kialakított lakóparkot jelentene, a beruházás részeként pedig 133 férőhelyes mélygarázs és 3 kereskedelmi egység is helyet kapna. A tervezett épületek környezetében jelentős zöld felületet is kialakítanának. A beruházás látványtervei már elkészültek, a projekt megvalósulása azonban további engedélyezési és előkészületi lépésektől függ. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Tisztán elektromos meghajtású kisbusz beszerzését tervezi a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ, írta meg a haon.hu. A jármű egy Európai Uniós finanszírozású projekt részeként állhat az intézmény rendelkezésére. A beszerzés célja, hogy korszerű jármű segítse a tankerülethez tartozó intézmények szakmai fejlesztését és a program megvalósítását. A kisbusz beszerzésére vonatkozó eljárás már elindult és várhatóan augusztus végéig tart. Az ajánlatkérő kizárólag tisztán elektromos meghajtású M1 kategóriájú kisbuszt fogad el. Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor részvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltésre is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkátok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a dehír. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.

0: a Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Új bérlakásrendelet és lakáskoncepció készül a Cívisvárosban. Postánk helyén is új beruházás indulhat. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Új bérlakásrendelet és átfogó lakáskoncepció kidolgozását készíti elő Debrecen önkormányzata, számolt be róla a dehir.hu. A cél, hogy a város lakáspolitikája hosszabb távon is igazodjon a debreceniek igényeihez, és a rendelkezés álló önkormányzati lakásállományt a lehető leghatékonyabban használják fel. A tervezett szabályozás a bérlakások rendszerének működését is új alapokra helyezheti. A részletek kidolgozásánál a város a lakhatási lehetőségek bővítését és a megfizethetőbb lakhatás elősegítését is szem előtt tartja, fogalmaztak. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata, amelyben július 1-től augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt standon, mondta a rádiónak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
3: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lóarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanács csodásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
2: Több korábban postaként működő ingatlan is értékesítése kerülhet Hajdú-Biharban, számolt be róla a haon.hu. Mint írták, Debrecenben egy Faragtár utcai egység érintett. A beruházások után az épületek egy része már nincs használatban, ezért azok értékesítéséről, illetve árverése bocsátásáról döntöttek. Az érintett ingatlanok között különböző méretű és elhelyezkedésű épületek található, amelyek új funkciót kaphatnak a jövőben. A részleteket és a meghirdetett ingatlanokat a Magyar Posta vonatkozó felületein lehet megismerni. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farm Expo-t augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiát, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett állattenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
3: Akcióözön az XXX Lutzban!
4: Irány az XXX Lutz!
3: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXXLutz!

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kohos, tegye rendbe az otthonát és a környezetét, mert lehet, hogy valaki váratlanul betoppan, egyik barátja kirándulásra hívja, fogadja el, mert kellemes időtöltés lesz. Mika, lakás problémán töpreng, talán cserélni akar, vagy valaki összeköltözésre invitálja, egy régi szereme meglepő hírrel áll elő. Ikrek, sikerre vágyik és elhatározza, hogy nagy tervekkel áll elő, egy házi buli a legjobb alkalom arra, hogy régi ismerősökkel találkozzon és remekül kikapcsolódjon. Rák, a jelenleginél erősebb kötődésre vágyik, a rokon lelkek között szövődő barátságból napsugaras tiszta szerelem születhet. Oroszlán, olvass el az ismerősétől kapott folyóiratot vagy szakkönyvet, mert rájöhet a családi probléma okára. Gyermekeivel is törődjön, hiszen olyan kevés ideje jutott rájuk hétközben. Szűz, ne kezdjen új feladat megoldásába, mert nem jutna vele sokra, a szerelmi élete jelenti a legnagyobb örömet ma este. Mérleg, rámosolyog a szerencse a mérleg jegyűre, ha munkát keres, vagy ha szakmai téren előrelépésre vágyik, összetalálkozik azokkal, akik egyengedhetik a karrierjét. Skorpió, kissé szétszórt, még a saját kötelezettségeinek sem tud eleget tenni, és nem biztos, hogy használható ismereteket, információkat nyújt, amikor elárasztja jó tanácsaival egy ismerősét. Nyilas, itt az alkalom, hogy egy kisebb kirándulást tervezzen a hétvégére, baráti kapcsolatait megerősítheti, ha kalandozásai során útba ejti őket. Mag, ma érzékenyebb az átlagosnál, kerülje a negatív beállítottságú, panaszkodó embereket és az egészségtelen környezetet. Vízöntő, élvezze az életet és azt a tevékenységet, amit csinál, nem érzi tehernek a munkát, ha azt teszi, amit élvez, amit szeret. Alak, egy különleges meghívást kap, azonban csak akkor fogadja el, ha van hozzá hangulata. Egyik barátja olyan szívességet kér, amit kissé túlzásnak tart.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Nem a nők rontják meg a férfiak életét, hanem az előítéletek sora, a hamis nevelés, a belső erők eltévejedése okozza a sok bajt. A férfiak maguk sebzik meg önmagukat a nők által.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Csirketrágya kapott Lengra Hajdúbiharban. 10 perc alatt elfogták a Bizsútolvajt Hajdúszoboszlón. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Tűzütött ki egy hajdúbihari mezőgazdasági területen, ahol nagy mennyiségű csirketrágya égett. Számolt be az esetről a haon.hu. A lángok megfékezéséhez a katasztrófa védelem hajdúböszörményi egységeit is riasztották. A tűzoltók több irányból avatkoztak be, és gondoskodtak arról, hogy a tűz ne terjedjen tovább a környezetben. A beavatkozást a nagy mennyiségű égőanyag is nehezítette, végül két vízsugárral sikerült eloltani a lángokat, amint a tűz terjedés ellen a területet az ott lévők körbetárcsázták. Több mint 1200 kisdiák kezdi meg szeptemberben az első osztályt a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Az idei tanévben mintegy 16 ezer általános iskolás tanul majd a tankerületekhez tartozó debreceni és környékbeli intézményekben. Az iskolák a tanév kezdése felkészültek, a nyári időszakban több helyen karbantartási és felújítási munkálatokat is végeztek. A tankerületi központ hangsúlyozta, a cél továbbra is az, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a diákok és a pedagógusok számára az oktatási év során. Számolt be róla a dehir.hu. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is, szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt, a viasz 63 fokon olvad, ha méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
1: A szakember hozzátette, mi is segíthetünk, egy csekély tálba öntött vízzel, valamint kavicsokkal vagy ágakkal egyszerű méhítatót készíthetünk a kertben, ezek kapaszkodót biztosítanak a rovaroknak, így kisebb az esélye, hogy a vízbe fulladnak. Rövid idő alatt elfogták azt a fiatal férfit, aki egy hajdúszoboszlói ajándékboltból ékszereket és kulcstartókat lopott. A készenléti rendőrök a Szent István parkban figyeltek fel a zavartan viselkedő férfira, majd az igazoltatás során ruházatát is átvizsgálták. Pulóverének zsebéből 6 aranyszínű bokalánc és 9 ezüstszínű kulcstartó pár került elő. A férfi később elismerte, hogy az árut egy közeli üzletből tulajdonította el, mintegy 10 perccel korábban. A kár 18 ezer forint volt, ezért szabálysértési értékre elkövetett lopás miatt indult ellene eljárás. Számolt be róla a haon.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: I'm Still Standing, ez a dal szólt itt a Best FM-en, 1983, amíg kanyarodtunk vissza, a hallgatóink zöme még akkor lehet, hogy nem is élt, de legalábbis egy nagy százalékuk, 1983, akkor született meg a dal, a szöveget pedig állandó szerzőtársával, Bernie Taupinnal írták. Jó reggel, Debrecen, augusztus 22-e szombat van, folytatódik a karneváli hétvége a Best FM-en, és hát nyilván neki szaladunk ennek a napnak, maradt még némi hangunk, úgyhogy megteszünk mindent is. Ma Mennyhértek és a Miriamok ünnepelnek, Isten éltesse őket. 8 óra körül nagyjából 22 fokot mérhetünk, délután pedig olyan 29-31 fok között lesznek a csúcsértékek. Sok napsütésre alapvetően száraz időre számíthatunk, a nyugati szél időnként megélénkülhet. Szabadtéri programok pedig lesznek bőven. Vízzel készüljenek, naptejjel, sapkával, meg ilyesmivel, mert azt tesz jót. Én annyira nem vinném az esernyőket és az esőkabátukat, de hát nem mondom, hogy hál' Istennek, hanem hogy jaj, de jó lenne már egy kis eső. Ezek a tavaszi záporok hiányoznak az életemből, nem annyira, mint a Mennyhérteknek a köszöntés, úgyhogy megkapják a magukét, utána pedig DJ Szatmárival súgjuk a titkokat. Ez a Best FM, jó reggelt!
1: Boldog névnapot, boldog névnapot!
2: Köszöntjük Mennyhért nevű hallgatóinkat! A Mennyhért férfi név eredete nem egyértelmű. Lehet, hogy a héber Melchior névből származik, amelynek jelentése királyi fény, de az is lehetséges, hogy a német Meinhard név az alapja. Annyi bizonyos, hogy korábbi magyar alakja Meinhard volt, a három királyok egyike. A név legismertebb tulajdonosai Cseh Mennyhért pap, költő,

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.
2: Akcióözön az XXX Lutzban!
3: Irány az XXX Lutz!
2: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
4: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!

Lady Gaga szólt a Best FM-en, és hát nem tudom, hogy egy divával megyünk-e tovább, vagy egy... Hát egy divával. Mégis a dal címe a diva. De majd erről beszélünk, jó? Tehát a divával megyünk tovább. Aztán mindenki majd úgy értékelő, hogy ki szeretné. Aki ma este a belvárosi koncertek irányába venné az irányt, és van, ott lesz ugye Nagy Bogi, ugye jól mondom, Nagy Bogi lesz, meg a Kovaszki, meg a Vega például. Ő mindenképpen figyeljen arra, hogy a DKV-nál változások lesznek. Este 7 és 11 óra között az 1-es és a 2-es villamos két külön szakaszon jár, a Nagyállomás és a Városháza, illetve a Calvin tér és az Egyetem, vagy a Doberdó utca között. A Városháza és a Calvin tér között ilyenkor szünetel a villamos forgalom. Az egyszeri jegy átszállás után is érvényes, de mindkét járművön kezelni kell. A DKV a rendezvények miatt további forgalmi változásokat is közölhet, ezért indulás előtt lehet, hogy érdemes lesz az aktuális utastájékoztatót átnézni. Na hát, hogyha meg divákról beszélünk, Dana International fogja nálunk folytatni, és jön egy dal 1998-ból, ugye Izraelnek nyerte meg ezzel a dal az Eurovíziós Dalfesztivált, és hát akkor így a világ így nézett maga elé, hogy na, akkor most mi történt pontosan, mert hogy ott volt egy úr, aki úgy nézett, mint egy hölgy, meg kicsit szakállas is volt, meg nem is, meg ilyen, de ilyen fura volt akkor ez nekünk, mert mi voltunk természetesen ilyen avitok, akik még nem tudták értelmezni a világnak a forgását. Divad, ez a dal címe, Dana International, itt a Best FM-en.

Egy igazi toploader szólt itt a Best FM-en. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. 4 perc van, lesz 3:49. Ugye benne van még önökben a láz, mert hogy tart még természetesen a karneváli hét, úgyhogy sok-sok programon tudunk és fogunk is találkozni nyilvánvalóan, hiszen még azért javában tartanak a dolgok. Arról nem is beszélve, hogy Nagy Bogi ugye érkezik, Kovászki meg a Vege érkezik. Sok-sok jó dolog lesz, és hát ugye a birbálék még mindig tart, úgyhogy vannak ötletek. Hogyha valaki mégis Debrecenen kívül szeretné megtalálni a számítását, akkor a Hortobágyi Hidi Vásár zárónapját a 9 lyukú hídnál a vásártéren át lehet élni. A hagyományos kirakodó és népművészeti vásár augusztus 20-a óta tart egyébként. Kézműves termékekkel és Hortobágyi ízeivel lehet találkozni. A Hortobágyi Nemzeti Park látogató központja és a Pásztor Múzeum ma hosszú hétvégére meghosszabbított rendben. Reggel 9-től este 6-ig tart nyitva. Aki Debrecenből indul, számoljon a rendezvény miatti erősebb forgalommal. És most, hogy mivel megyünk tovább? Hát jön a Starship, és a Starshipnek is az a Nothing's Gonna Stop Us Now című dala, ami azért volt érdekes, mert a Mannequin című filmhez készült, és a legjobb eredeti filmdal kategóriában Oscar díjra jelölték. Jó? Csak hogy képbe legyünk, úgyhogy egy igazi ikonnal folytatjuk itt a Best FM-en 2:49 előtt. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, hogyha útra nem illő dolgokat látnának, vagy útra illőket, vagy valami megtetszik önöknek, vagy akarják mondani, akkor tudják, 39 33 104 6 500 540 itt elérnek.

0: Die-Die az volt, és lesz is, mert hogy a buli az tart, és a Die-Die leginkább ezt fejezi ki. Shakirát hallottuk most, most pedig jöjjön az útinformátorok útinformátora. Kérem szépen, egy friss üde, ropogós hallgató, aki ilyenkor már segít.
1: A Lázár utca Leiningen saloknál, a Lázár utca felé baleset történt, és most is tart a helyszínelés, és le van zárva.
0: Te hány éves vagy?
1: 11.
0: Köszi, hogy nem hagytad ki a 11-est, és azt is, hogy elmondtad nekünk. Ciao, szia, szia!
1: Ja.
0: Milyen vagánylurkók élnek Debrecenbe? Hihetetlen. És már tudják, mondják az infót, és mindent. Azért figyeljünk, mert történt tényleg egy baleset. Korábban is kaptunk erről információt, pár másodperccel ezelőtt. A Leiningen Lázár utca területén történt egy baleset, és hogy le van zárva ott több irányból. Jó, hogyha tudják, akkor kerüljék ezt a szakaszt. Amit ne kerüljenek, azok a programok. Például a Galiba Gyermekfesztivál szombati programja a régi városháza udvarán, ugyanakkor nyitnak ugye a kézműves foglalkozások, a Kádár Ferkó fotószínház, amelynek este 8-ig lesz majd nyitva tartása, délután 14:30-tól élő népmese, 3-tól mini táncol a város. Tényleg, tegnap is volt. 15:30-tól sündisznó, a sündisznó meséje, a sűrű meg itt alszik. 5-től pedig Dobrogka cirkusz trükk mazsorett előadása következik. A programok ingyenesek, és hát délután folyamán süsüvel is lehet találkozni. Most pedig a svédekre kapcsolunk. Mando Diano érkezik. Diao, bocsánat, én rontottam el. Dance with Somebody, ez a dal címe. És hát ez nagyon érdekes, mert hogy 2009-ben, amikor ők úgy döntöttek, hogy akarnak egy ilyet, akkor a Gimme Fire albumon jelent ez meg, és hogy végigkarcolta úgy a világ könnyűzenei térképét, hogy mai napig játsszuk, úgyhogy Dance with Somebody, de ez nálunk a folytatás. Hamarosan pedig jövünk a friss ropogós hírekkel.

0: lakópark épülhet a Kassai út mentén. Elektromos kisbuszt vásárolna a Hajdúböszörményi tankerület. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: A Best FM-en.
0: Új 127 lakásos lakópark építését tervezik Debrecenben a Kassai út mentén, számolt be róla a dehir.hu. Mint írták, a fejlesztés egy zöld környezetben kialakított lakóparkot jelentene, a beruházás részeként pedig 133 férőhelyes mélygarázs és 3 kereskedelmi egység is helyet kapna. A tervezett épületek környezetében jelentős zöld felületet is kialakítanának. A beruházás látványtervei már elkészültek, a projekt megvalósulása azonban további engedélyezési és előkészületi lépésektől függ. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra vízre, hogy ezt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
0: Tisztán elektromos meghajtású kisbusz beszerzését tervezi a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ, írta meg a haon.hu. A jármű egy Európai Uniós finanszírozású projekt részeként állhat az intézmény rendelkezésére. A beszerzés célja, hogy korszerű jármű segítse a tankerülethez tartozó intézmények szakmai fejlesztését és a program megvalósítását. A kisbusz beszerzésére vonatkozó eljárás már elindult és várhatóan augusztus végéig tart. Az ajánlatkérő kizárólag tisztán elektromos meghajtású M1 kategóriájú kisbuszt fogad el. Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor részvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltésre is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkátok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a Dehír. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.
3: Isten szóljon belőled, tehát imádnánk, hogyha lennének esők és zivatarok, mondjuk kerüljék el a nagy koncerteket, de jó, ránk férne.
4: Hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
3: Kevin Harris nálunk a folytatás. Jó reggelt, 2 perccel vagyunk 9 óra után.

Lionel Richie és a Hello szólt a Best FM-en. Hát azon a bizonyos 1984-es Billboard top 100-as listának azért az elejére tudott kerülni ezzel a dallal. És hát meg is értem, hiszen a mai napig játsszuk. Jó reggelt azoknak, akik pont most kapcsolódnak be. Ez a Best FM szombat délelőtti műsora. És hát ami történik velünk, elmondunk mindenféle információt. Például a, mondjuk arról, hogy hány fok van, meg ilyesmi, amit látnak egyébként, csak úgy jó elmondani. Illetve az, hogy mi van a levegőben, meg hogy napos vagy száraz az időnk, meg ilyesmi. Tehát micsoda innováció, nem? Ilyeneket mondunk el. A nyugati szél mérsékelt lesz például időnként élénk lökésekkel, aki egész napos karneváli körre készül, naptejjel, vízzel és feltöltött telefonnal induljon el, a déli órákra pedig tervezzen egy árnyékos pihenőt. És na hát ilyen és ehhez hasonló információkon túl lesznek majd egyébként konkrétumok is, hogyha nem tudnának magukkal mit kezdeni, akkor mi itt vagyunk a Best FM, segítünk zeneileg, pont olyan, mint rég, nem a Best FM, hanem a dal címe ez. Iron Mafia jön és Fluor közöse, itt a Best FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: Akcióözön az XXX Lutzban!
4: Irány az XXX Lutz!
3: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték. Hey!

kecskerágózunk egy picit, nem mint hogyha lenne kecske típusú rágógumi, amit be tudnak szerezni, hanem egyszerűen a Kecskerágó utcával szemben a Tócópartnál problémák vannak. Most jelentette az egyik hallgatónk, hogy ott vannak olyan telkek, ahol ilyen hát méteres gaz van, nagyon kiszáradva, és hogyha ott véletlen valaki eldob valamit, vagy egyszerűen egy szikra ott keletkezik, akkor gyakorlatilag az égvilágon minden felgyullad. Jó, úgyhogy kérjük a közterületet, meg mindenkit, hogyha arra jár, önök pedig, akik ott laknak a közelben, mindenképpen jelentsék már, vagy szóljanak a tulajdonosnak, hogy kedves tulajdonos, jöjjön már erre, és néha valamit tegyen ezzel. Na, hogy mi történik velünk sportügyileg? A Hódos Imre rendezvénycsarnokban ma rendezik meg a harmadik Kerman IT kupát, és ugye ez helyosztó tulajdonképpen. A DVSC Skyline mellett a győri Audi Eto, a horvát Podravka és a szerb Svevna Zvezda alkotja majd az erős nemzetközi mezőnyt. A pénteki elődöntők után 18 órakor jön a bronzmérkőzés, 20 órakor pedig a döntő. Kapunyítás 5-kor lesz, 3000 forintos napi egyel mindként találkozó megtekintető. A meccseket egyébként a Sport TV élében közvetíti, de hát ez jobb ott lenni. Úgyhogy ha kézilabda, akkor mindenképpen a Hódosra gondoljanak ma is, hiszen a Hódos Imre rendezvénycsarnokban ma fogják megrendezni a harmadik Kerman IT kupát. Úgyhogy ha szeretnének csatlakozni, tegyék meg, hogy merre megyünk most zeneileg. 1992 megint csak egy klasszikus, és hát az nagyon érdekes, hogy a Gary Rafferty féle klasszikusból dolgoztál az Undercover, ugye a Baker Street feldolgozását, ezt fogjuk most meghallgatni, egy ilyen dance-esebb verzióját annak, és hogy működik-e még a dal, hát ezt majd eldöntik önök.

amire akarok. Republik szólt nálunk, neked könnyű lehet, de azért nekem sem annyira rossz. Ez egy nagyon jó gondolat, én nagyon szeretem. Nem tudom lejátszani, mert egyszerűen nem járunk itt, meg úgy a világunk, és milyen érdekes egyébként, hogyha ez egy angol dalban ütőd fel a fejét, akkor az úgy rendben van, de itt meg nem. Szóval át a Gabira minden. Carson Coma és a Gabi, arra keresetek rá. Tehát, hogyha valami nagyon szépen szeretnétek hallani, akkor az a Carson Comának a Gabia. Mindenképpen. Én várom a véleményeket. Aki már hallotta, vagy aki most hallgatja meg, jó? Carson Coma és Gabi. Sziasztok, lehet tudni, hogy mi történt a Leiningenen? A rendőrség, a helyszínen és utazárások alak. Baleset történt, Lili. Kösz, hogy írtál nekünk. Baleset történt. Történt egy baleset, közben jelezték hallgatók. Képzeld, hogy egy 11 éves kisrác hívott föl, aki nagyon szépen elmondta, hogy mi történt ott. Úgyhogy igen, ezt az előző órában már jeleztük. Hamarosan félremes ezt figyelni arra is, hogy jön a Monami kávézó és cukrászda Mimóza koktél tortája, és hát ezt fogja valaki megnyerni, akit regisztráltak a bestfmdebrecen.hu-n keresztül. Englishman in New York, ez lesz a következő, ugye egy különc brit író és előadóról van szó, már ami ugye Stinget illeti, és hogy milyen benne az izgalmas, hogy Quentin Cripps New Yorki életét dolgozza fel, eziklette a dolgokat, és közben programok is vannak, a Botanika Expo a Kölcsei Központban várja az érdeklődőket, 11 órakor Szászi Robert a legnépszerűbb kaktusz fajtákról és annak gondozásáról fog beszélni. A kaktusz nagyon izgalmas terület. De tényleg így van, mindenki szereti a kaktuszokat, meg akar vinni valahova, de a kaktuszoknál mindig az a legfőbb probléma, hogy hogyan tudjuk megakadályozni, hogy gigantikusan nagyok legyenek, és a kaktuszok szándékosan vannak ilyen extrém kicsi cserépben, pont azért, hogy a gyökérzetük ne fejlődjön akkorára, hogy valami eszméletlen nagyot kapjunk, mert a kaktuszok azok így kb. Így be tudják tölteni az egész házat, hogyha úgy van, úgyhogy erre figyeljünk. Stinggel megyünk tovább. Englishman in New York, egy gyönyörű dal, amit szerintem úgy jó hallgatni, hogy egy kicsit úgy kikapcsoljuk a világot, és hogy engedjük, hogy ringasson bennünket valahogy a város lüktetése, és ezt most azért lüktet Debrecen erősen ezen a héten.

Nem tudtam, mit csinálni, elnézést. Mi az, hogy nekiállt? Végig kiabáltuk a tegnapi napot a Kossuth téren többször is. Tegnap előtt voltunk a Kossuth téren, akkor többször is, tegnap pedig a Dósa Nádor téren sikerült. Hát elnézést így utólag is, de ez egy ilyen rendezvény, hogy van, kiabálgatunk egy picit, mert hogy lendületet akarunk adni a napnak, remélhetőleg sikerült. Ki hogyan élte meg? Tessék elküldeni nekünk, milyen volt, hogy tetszett egyébként a Virágkarnevál 2026-os állomása, akinek van véleménye, ide vonatkozólag nyugodtan küldje el 39 33 104 6. Amerre most megyünk, ugye a kettes vonalon közlekedik a virágokkal feldíszített 518-as pályaszámú karneváli villamos. A nagy állomástól reggel 4.48-tól 17.44-ig indul, és 8.44-től minden óra 44. percekor lehet elcsípni. Normál díjszabással egyébként. Holnap, vasárnap pedig 8 és 20 óra között a virágkocsi kiállítás miatt a villamosok lassabban haladnak majd a Piac utcai sétálóövezetben. Aki fotózni indul, kalkuláljon hosszabb menetidővel, illetve ami fontos még, hogy Christina Aguilera-val megyünk tovább. 2003-ban jött a Fire-rel, és hát ez volt az a dal, ami gyakorlatilag megalapozta az összes küzdősportnak a lényegét. Fighter, tehát ez lesz nálunk a következő, és a Stripped albumon jelent meg egyébként, ami annó egy kis lemez volt. Már nézzük meg, hogy mit sikerült Christina Aguilera-nak kihozni ebből a kellemes hangvételű kis címből. Hamarosan jövünk a friss hírekkel. Ez a Best FM. Christina Aguilera szól nálunk.

0: bérlakásrendelet és lakáskoncepció készül a Cívisvárosban. Postánk helyén is új beruházás indulhat. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új bérlakásrendelet és átfogó lakáskoncepció kidolgozását készíti elő Debrecen önkormányzata, számolt be róla a dehir.hu. A cél, hogy a város lakáspolitikája hosszabb távon is igazodjon a debreceniek igényeihez, és a rendelkezés álló önkormányzati lakásállományt a lehető leghatékonyabban használják fel. A tervezett szabályozás a bérlakások rendszerének működését is új alapokra helyezheti. A részletek kidolgozásánál a város a lakhatási lehetőségek bővítését és a megfizethetőbb lakhatás elősegítését is szem előtt tartja, fogalmaztak. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július 1-től augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta a rádiónak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
2: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
0: Több korábban postaként működő ingatlan is értékesítése kerülhet Hajdú-Biharban, számolt be róla a haon.hu. Mint írták, Debrecenben egy Faragtár utcai egység érintett. A beruházások után az épületek egy része már nincs használatban, ezért azok értékesítéséről, illetve árverése bocsátásáról döntöttek. Az érintett ingatlanok között különböző méretű és elhelyezkedésű épületek találhatók, amelyek új funkciót kaphatnak a jövőben. A részleteket és a meghirdetett ingatlanokat a Magyar Posta vonatkozó felületein lehet megismerni. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 ezer négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 ezer látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiát, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett állattenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
3: Köszönjük, Dani! Robin Schulz lesz nálunk a folytatás, és jövünk hamarosan a születésnaposokkal. Tessék figyelni!

Robin Schulzon nálunk, most pedig Nagy Bogira váltunk, de Shell, utána jövünk a születésnaposokkal, és ha már Nagy Bogi, akkor mondjuk el, hogy ma a Kossuth téren lehet majd vele találkozni. Nagyon jó lesz, arról nem is beszélve, hogy azért a Birbány lég környéken is izgalmas előadók jönnek, hogy figyeljenek mindent, és nézzék meg, hogy a Phoenixnek milyen program sorozata van, mert hogy ott találják meg az igazi pontos részleteket.

0: A Kossuth téren biztos, hogy altó lesz majd, és hasonló dallamok volt ad is. Bogi majd énekel nekünk, hát hazajön tulajdonképpen. Na nézzük a születésnaposokat, mert hogy van belőlük egy pár. Pásti Zoét köszönti anya és apa, 4 esztendős lett a Lámbás utca lakója. Azt mondja, hogy boldog születésnapot kívánunk neked, nagyon örülünk, hogy idén itthon a nagy családdal együtt ünnepelheted. Egy nagy bográcsos bulival, decemberben pedig egy újabb nagy boldogság vár rád. Megszületik a kis testvéred, akit már annyira vársz, nagyon szeretünk. Anya és apa üzeni neked, Zoé, hogy Isten éltessen. Na figyelj, képzeld el, Zoé, hogy fele annyi idős a Luca, a Varga Luca. Igen, Erzsi mama köszönti, 2 esztendős. Lehet, hogy egyszer majd találkoztok. Zoé és Luca, ki tudja. A kislány unokámat szeretném benevezni, 2 éves kislányként, a nővére felnézve tanulja a világot, sok mindenben utánozza őt, hiszen csak 2 év van közöttük. A nővérétől lesi el a mozdulatokat, a játékokat és sok-sok apró dolgot, amitől napról napra ügyesebb és okosabb lesz. Nekem ők a legszebbek. Én azt elhiszem. Erzsi mama öleli a szíved, azt írja Lucának. Wagner Tamást édesanyja köszönti, és Tamás, de hát most már nagyfiú lett Tamás, 51 éves, szeretettel köszöntik születésnapja alkalmából. Mi is, Tomikám, Isten éltessen. Pócsi Péter Leventét édesanyja és apukája köszöntik, 29 éves Péter, egy nagyon vidám, jószívű, segítőkész fiatalember, ami a mai világban igen-igen dicséretes. Van 4 macskája, akiket nagyon szeret és gondoz, kedvenc időtöltése a biciklizés, a farming szimulátor, szinte éjjel-nappal a Best FM rádiót hallgatja. Légy mindig vidám és boldog születésnapot, Petikém. Isten éltessen téged. Kabai Tamást a családja köszönti, 57 esztendős, nagyon boldog születésnapot kívánunk. Nagyon jól tett a szabadság, amit itthon töltöttünk együtt. Volt sütögetés, strand és csavargás, úgy kell. Bújdosó Juditot, tesója Csilla, és mindenki, aki szereti, köszönti. Kerek lett. Na, nem Judit, hanem az évszám. És hogy nem mondom el, annyira kerek, meg annyira. Ilyenkor nem mondjuk el. Judit, Isten éltessen. Jó, tehát azt üzenik neked, hogy puszilnak téged. Tesója Csilla, lányai, fiai, és még sok mások. Nagy ünneplésre számíthat szerintem. Valamire ők készülnek, nagyon nagy parti arcok lehetnek. Kretz Dórát, barátai, párja, gyermeke, családja, kollégái, ismerősei, sport és a Loki szurkolók köszönti, kedves, jószívű mindenkivel, mindig ad, mint kap, valami ilyesmi. Szeret barátokkal bulizni, de igazi Loki szurkoló, megszállott egyébként, mindig sportol és jó fej. Na, szuper, Isten éltessen Dóra. És hát itt az ideje, hogy megpróbáljuk elkapni a születésnaposunkat, a legszerencsésebbet közületek. De azt gondolom, hogy mindenki, aki ma, vagy sok-sok évvel ezelőtt látta maga a napvilágot, és itt van velünk, ő szerencsés. Na nézzük!
1: Igen, tessék!
0: Jó reggelt, Székely Emesét keresem!
1: Én vagyok ez, igen.
0: Ám, de azért telefonálok, mert drága Emese, tegeződjünk. Az történt, hogy hát, neked van a legkedvesebb is, meg már a nagy melegre való tekintete a leglustább anyukád is, aki úgy döntött, hogy benevez téged a születésnapi sorsolásra, és mindezt azért tette, tehát nem írt rólad semmit, én azt vártam, hogy így kiteljesedik majd. Annyit ír csak, hogy a nagy meleg miatt már nem tudok tortát sütni, úgyhogy jól jönne, hogyha mi nyernék meg a tortát. Anya, apa, Ricsi és Bence, boldog születésnapot kívánunk neked. Hogy van ez nálatok, ez a tortázás, meg a születésnapozás?
1: Hát, nagyon nem ünnepeljük.
0: Miért?
1: Én most jelenleg még dolgozok, úgyhogy...
0: Hol? Egy óvodában? Mert ilyen gyerekhangokat hallok.
1: Igen, majdnem.
0: De tényleg?
1: Óvoda. Megy a keresztlányom és a Zikert testvére nyaralni, és őket készítem.
0: Megértettem. Kedves emesénk, Isten éltessen téged, a tortát át tudod venni a Monami kávézó és cukrászdába, egy mimúza koktéltorta, már most akár szaladhattok érte, hogyha végeztél a melóval.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Boldog születésnapot, köszönöm, és figyeld mindig szépen a Best FM-et. Szia, szia, ciao, ciao.
1: Köszönöm, sziasztok.
0: Aztán azóta már sikerült üzenetet küldeni, hogy a mimóza kávézós cukrászdában van, nem olyan nincsen, a Monamiban, és a Martonfalvi és Mixed sarkon fogod megtalálni a Monamiékat. Le van adva a neved, meg a telefonszámod, meg a mindened. Naughty by Nature, ezzel megyünk tovább. You know the OPP, yeah, you know me, ugye az OPP pedig a dal címe.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnák. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
3: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.

Barbara Streisand és a Woman in Love, ez szólt a Best End. Jövünk majd a horoszkóppal, a legfontosabb iránytű, hogy hogyan végezzük el a mai napot, és hát a Woman in Love ugye az a világsláger, ami a Bee Gees két tagja, ugye Barry és Robin Gibb írta még annak idején hajdanában, talánban 1980-ban, és hát ebből lett valami, és hát az amerikai slágerlistákat gyakorlatilag letaroltam. Na, hogy mi történik? A második sportblokkunkra rászaladunk picit. A Loki a múlt vasárnap egy-egyet játszott az Etóval, ugye? Hát ez, na, volt, ami volt előtte egyébként, meg a Nyíregyháza, szegény. Most azt engedjük el. Szóval holnap majd 17 óra 30-kor Kisvárnán léptek a pályára, a vendégszektor 264 darab férőhelyes, úgyhogy azt be tudjuk tölteni, hogyha úgy van, a jegyár körülbelül 3000 forint, tehát pontosan annyi. Szerdán pedig a Deac a Kisvárda Master Good 2 otthonában játszik, az NB3-ban. Debrecen jövő héten pedig a nemzetközi 3x3-as kosárlabda központja lesz, úgyhogy van mire néznünk, kedves hölgyeim és uraim, már ami a sportot illeti, és mivel megyünk tovább, Dr. BRS, Zalatnai Cini, várlak még. Ez egy jó feldolgozás.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kuhos, tegye rendbe az otthonát és a környezetét, mert lehet, hogy valaki váratlanul betoppan, egyik barátja kirándulásra hívja, fogadja el, mert kellemes időtöltés lesz. Bika, lakás problémán töpreng, talán cserélni akar, vagy valaki összeköltözésre invitálja, egy régi szereme meglepő hírrel áll elő. Ikrek, sikerre vágyik és elhatározza, hogy nagy tervekkel áll elő, egy házi buli a legjobb alkalom arra, hogy régi ismerősökkel találkozzon és remekül kikapcsolódjon. Drág, a jelenleginél erősebb kötődésre vágyik, a rokon lelkek között szövődő barátságból napsugaras, tiszta szerelem születhet. Oroszlán, olvass el az ismerősétől kapott folyóiratot vagy szakkönyvet, mert rájöhet a családi probléma okára. Gyermekeivel is törődjön, hiszen olyan kevés ideje jutott rájuk hétközben. Szűz, ne kezdjen új feladat megoldásába, mert nem jutna vele sokra, a szerelmi élete jelenti a legnagyobb örömet ma este. Mérleg, rámosolyog a szerencse a mérleg jegyűre, ha munkát keres, vagy ha szakmai téren előrelépésre vágyik, összetalálkozik azokkal, akik egyengedhetik a karrierjét. Skorpió, kissé szétszórt, még a saját kötelezettségeinek sem tud eleget tenni, és nem biztos, hogy használható ismereteket, információkat nyújt, amikor elárasztja jó tanácsaival egy ismerősét. Nyilas, itt az alkalom, hogy egy kisebb kirándulást tervezzen a hétvégére, baráti kapcsolatait megerősítheti, ha kalandozásai során útba ejti őket. Bak, ma érzékenyebb az átlagosnál, kerülje a negatív beállítottságú, panaszkodó embereket és az egészségtelen környezetet. Vízöntő, élvezze az életet és azt a tevékenységet, amit csinál, nem érzi tehernek a munkát, ha azt teszi, amit élvez, amit szeret. Alak, egy különleges meghívást kap, azonban csak akkor fogadja el, ha van hozzá hangulata. Egyik barátja olyan szívességet kér, amit kissé túlzásnak tart.

Billy Joel szólt nálunk, River of Dreams. Igen, 1993 nagyjából is ilyen gospel, meg ilyen duápihletésű dolog, amit egyébként Grammy-díjra is emeltek. Három világbajnokságra is érdemes lesz figyelni. Ma Madridban rajtol az U15, a tetratlon és az U19-es öttusa VB. Hétfőn pedig a kínai Huyangban kezdődik a felnőtt öttusa világbajnokság. Minden az öttusáról szól már, ami a sportot illeti, úgyhogy a következő napokban erre koncentráljunk, hogyha valaki tudja, hogy mi az az öttusa. Öttusa, igen, mert ugye itt is vannak érdekességek, mikor ugye a triatlont keverik trianonnal, és hát ugye ez tök más, mert az öttusa az még kiegészül egy pár sportággal. Hogyha valaki tudja, hogy melyek ezek a sportágok, nyugodtan küldje el. Nekem nem jár érte semmi, csak tájékoztató jelleggel. Varga Viktor, egy szőkével álmodtam, ezzel megyünk tovább. Remélhetőleg önöknek is szép álma volt. Ez a Best FM, ahol hamarosan jönnek a friss hírek, ahogy szoktam azt ígérni, arról nem is beszélve, hogy egymás után adom az információkat, hogy tudjanak mit kezdeni magukkal ma, vagy akár a következő hetekben.

0: Csirketrágya kapott Lengra Hajdúviharban, 10 perc alatt elfogták a Bizsútolvajt Hajdúszoboszlón. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tűzütött ki egy hajdúbihari mezőgazdasági területen, ahol nagy mennyiségű csirketrágya égett. Számolt be az esetről a haon.hu. A lángok megfékezéséhez a katasztrófa védelem hajdúböszörményi egységeit is riasztották. A tűzoltók több irányból avatkoztak be, és gondoskodtak arról, hogy a tűz ne terjedjen tovább a környezetben. A beavatkozást a nagy mennyiségű égőanyag is nehezítette, végül 2 vízsugárral sikerült eloltani a lángokat, amint a tűz terjedés ellen a területet az ott lévők körbetárcsázták. Több mint 1200 kisdiák kezdi meg szeptemberben az első osztályt a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Az idei tanévben mintegy 16 ezer általános iskolás tanul majd a tankerületekhez tartozó debreceni és környékbeli intézményekben. Az iskolák a tanévkezdése felkészültek, a nyári időszakban több helyen karbantartási és felújítási munkálatokat is végeztek. A tankerületi központ hangsúlyozta, a cél továbbra is az, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a diákok és a pedagógusok számára az oktatási év során. Számolt be róla a tehír.hu. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
0: A szakember hozzátette, mi is segíthetünk, egy csekély tálba öntött vízzel, valamint kavicsokkal vagy ágakkal egyszerű méhítatót készíthetünk a kertben, ezek kapaszkodót biztosítanak a rovaroknak, így kisebb az esélye, hogy a vízbe fulladnak. Rövid idő alatt elfogták azt a fiatal férfit, aki egy hajdúszoboszlói ajándékboltból ékszereket és kulcstartókat lopott. A készenléti rendőrök a Szent István Parkban figyeltek fel a zavartan viselkedő férfira, majd az igazoltatás során ruházatát is átvizsgálták. Pulóverének zsebéből 6 aranyszínű bokalánc és 9 ezüstszínű kulcstartópár került elő. A férfi később elismerte, hogy az árut egy közeli üzletből tulajdonította el, mintegy 10 perccel korábban. A kár 18 ezer forint volt, ezért szabálysértési értékre elkövetett lopás miatt indult ellene eljárás. Számolt be róla a haon.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

Gyuri, mert ugye nem szabad neki azt mondani, hogy Gyuri bácsi, azon nagyon berág. Korda György és Balázs Klári, találd ki gyorsan a gondolatot, című dalát hallottuk, amit nagyon-nagyon szeretünk egyébként, mert így vidéz valami erőset. Hogy mivel megyünk tovább, You Girl és az Ultra Négy közös felvétele szól. Azt jól róla tudni, hogy a Dance Rádióban nagyjából 1997-es Free tette világszerte ismerti ezt a gondolatot. Ugye ezt dolgozzák most újra, és ebből jön a Moving to the Sun, ami egyébként meg nagyon-nagyon tűt. 11 óra után egy kicsivel folytatódik a szombati műsor, és sok-sok mindent találunk majd, amire fontos lesz számítanunk, hogy bármilyen programra is mennek, ezzel a hidratáció kérdésével foglalkoznak. Úgyhogy ezt le akarom fordítani, hogy mindenki se igyanak, hogyha lehet, akkor valami alkoholmentes, mert az alkohol az a probléma, túl azon, hogy egyébként ismerjük a kellemes mellékhatásait is, hogy nagyon ki tudja szárítani a szervezetet. Azaz, amikor azt mondták Hajdanában, Danában a kőművesek, hogy azért iszák a sör, ugye a sör az eleve nem ital, ugye értem, de hogy az azért, mert hogy ki ne száradjanak, hát amint ő ki lehetett igazából száradni, az maga a sör. Tehát, hogy sörrel úgy ki lehet száradni, hogy valami eszméletlen, mert hogy a vesébe kinyílnak azok a csapok, amelyek ki akarják engedni az alkoholt, mint méreg. Innentől kezdve a szervezetünk folyamatosan vízhajt, és vízhajt, és vízhajt, és vízhajt, és hát ennek pedig a másodlagos következményeit pedig jól ismerjük. You Girl, Ultra Négy és a Moving to the Sun szól itt a Best-en.

0: 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Pinkkel volt egy próbálkozásunk, de a cím az volt, hogy try egyébként, hogyha szeretnénk segíteni. Feltétlenül én, nekem van a ötleteim, a szombatesi Kossuth téri program két nagy ingyenes koncertet kínál, 8 órakor Nagy Bogi és zenekara fog kezdeni, az énekesnő a Hűtlen Déli Báb című albuma idén megjelent, és ezt fogja ott majd bemutatni, szóval ebből lesznek ott szeretek többek között, de egyébként Nagy Bogiból már egészen jók vagyunk, és ha jól leszek újra, pedig már háromszoros platina lemez, csak szólok halkan. Fél tíztől pedig Kovaszki meg a Vega érkezik, amelynek több tagja is erősen kötődik Debrecenhez és Hajdúbiharhoz. A főtéri tömeg és az esti villamos korlátozás miatt érdemes korábban odaérni, hogyha lehet, akkor menjenek biciklivel, taxival, vagy van még egy nagyon durva dolog, nem fogják elhinni, oda lehet menni, hogyha úgy alakul, gyalog is például. A következő dalban Florida mellett Sia énekel majd, 2011 végén jelent meg a Wise One, és az amerikai Billboard top 100-ban az 5. helyet hozta ezzel el. Csak szólok halkan, úgyhogy egy olyan felvétel jön, amit a világon mindenki ismer.

Szóval itt egy Grammy-díjas, mert hogy az Eiffel 65 1998-ban beúszta ezzel a slágerrel, amit lehetett. Akik a nagy erdőn szeretnénk megtalálni a szórakozást, a Beer by Lake fog igazi jó zenei programokat adni a Békás-tónál. 9:30-tól Szabó Ádám játszik, mondtam. 22:30-tól a Breda Bia, ami megint csak nagyon komoly lesz, és hát ugye itt még azért ráhúzunk egy kicsit, és nagyon nehéz lett dönteni, hogy Kovalszky legyen, vagy a Hősök, mert a Hősök pedig indulnak 22:45-től. A rendezvény kraftsörökkel várja egyébként az odaérkezőket, de nem muszáj egyébként kraftsöröket inni, csak mindenféle folyadék megtalálható lesz majd. Jövünk az Eiffel 65-val, a dal címe pedig Blue.

Na, meg egy utolsó programkavalkád, ami illeti ezeket a napokat most így egymás után, mert hogy annyi minden is történik, hogy valahogy ezeket össze kellene raknunk, ugye Hidivásár, Galiba, Botanika, Kézilabdakupa, esik tartó karneváli koncertek, Debrecen és környékén, a melegben legyen mindenkinél a víz, figyeljük a villamost, illetve a Kisvárdal DVSC-vel játszik holnap, majd jövő héten pedig 3x3-as világversenyek lesznek, úgyhogy mi mindent mondhatnék, még annyi minden van, nem is tudom, hogy lehet ennyi programra eljutni és odaérni. Kellemes hétvégét és jó programokat kívánunk mindenkinek, búcsúzóval pedig a Los Lobos féle verzió jön, amit egyébként valamikor Richie Valens 1958-ban írt meg, és 87-ben pedig úgy döntöttek, hogy akkor ezt egy kicsit változtassuk meg. Los Lobos ezért kezdik, most Szabó Tobi pedig távozik, hogy kijön utánam, azt most nem tudom megmondani, de szerintem női hangokat fognak hallani. Valaki vagy Anita, vagy Emese, valaki itt lesz velünk, ez biztos. És Emese sem Emese, hanem Enikő, csak mindig Emesét mondom, mert hogy Morvai, Szűcs, Enikő, Emese, mindegy is. Na, szóval fantasztikus napot kívánok mindenkinek. Los Lobos, ezzel búcsúzom mára. Sziasztok!

0: lakópark épülhet a Kassai út mentén, elektromos kisbuszt vásárolna a Hajdúböszörményi tankerület, melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új 127 lakásos lakópark építését tervezik Debrecenben a Kassai út mentén, számolt be róla a dehir.hu. Mint írták, a fejlesztés egy zöld környezetben kialakított lakóparkot jelentene, a beruházás részeként pedig 133 férőhelyes mélygarázs és 3 kereskedelmi egység is helyet kapna. A tervezett épületek környezetében jelentős zöld felületet is kialakítanának. A beruházás látványtervei már elkészültek, a projekt megvalósulása azonban további engedélyezési és előkészületi lépésektől függ. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra a vízre, hogy ezt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
0: Tisztán elektromos meghajtású kisbusz beszerzését tervezi a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ, írta meg a haon.hu. A jármű egy Európai Uniós finanszírozású projekt részeként állhat az intézmény rendelkezésére. A beszerzés célja, hogy korszerű jármű segítse a tankerülethez tartozó intézmények szakmai fejlesztését és a program megvalósítását. A kisbusz beszerzésére vonatkozó eljárás már elindult és várhatóan augusztus végéig tart. Az ajánlatkérő kizárólag tisztán elektromos meghajtású M1 kategóriájú kisbuszt fogad el. Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor résztvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltésre is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkátok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a dehír. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
2: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
3: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
4: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
5: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a Debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a Debreceni Nagyerdőn.

0: minden otthonban.
1: West FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Gerbier lakásrendelet és lakáskoncepció készül a Cívismárosban. Posták helyén is új beruházás indulhat. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új bérlakásrendelet és átfogó lakáskoncepció kidolgozását készíti elő Debrecen önkormányzata, számolt be róla a dehir.hu. A cél, hogy a város lakáspolitikája hosszabb távon is igazodjon a debreceniek igényeihez, és a rendelkezés álló önkormányzati lakásállományt a lehető leghatékonyabban használják fel. A tervezett szabályozás a bérlakások rendszerének működését is új alapokra helyezheti. A részletek kidolgozásánál a város a lakhatási lehetőségek bővítését és a megfizethetőbb lakhatás elősegítését is szem előtt tartja, fogalmaztak. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata, amelyben július 1-től augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta a rádiónak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
2: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátást. Sokat volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad. Nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
0: Több korábban postaként működő ingatlan és értékesítése kerülhet Hajdú-Biharban, számolt be róla a haon.hu. Mint írták, Debrecenben egy Faragtár utcai egység érintett. A beruházások után az épületek egy része már nincs használatban, ezért azok értékesítéséről, illetve árbelése bocsátásáról döntöttek. Az érintett ingatlanok között különböző méretű és elhelyezkedésű épületek található, amelyek új funkciót kaphatnak a jövőben. A részleteket és a meghirdetett ingatlanokat a Magyar Posta vonatkozó felületein lehet megismerni. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farm Expo augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiát, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett állattenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Csirketrágya kapott Lengra Hajdúbiharban, 10 perc alatt elfogták a bizsútolvajt Hajdúszoboszlón, melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Tűzütött ki egy hajdúbihari mezőgazdasági területen, ahol nagy mennyiségű csirketrágya égett. Számolt be az esetről a haon.hu. A lángok megfékezéséhez a katasztrófavédelem hajdúböszörményi egységeit is riasztották. A tűzoltók több irányból avatkoztak be, és gondoskodtak arról, hogy a tűz ne terjedjen tovább a környezetben. A beavatkozást a nagy mennyiségű égőanyag is nehezítette, végül 2 vízsugárral sikerült eloltani a lángokat, amint a tűz terjedés ellen a területet az ott lévők körbetárcsázták. Több mint 1200 kisdiák kezdi meg szeptemberben az első osztályt a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Az idei tanévben mintegy 16 000 általános iskolás tanul majd a tankerületekhez tartozó debreceni és környékbeli intézményekben. Az iskolák a tanévkezdésre felkészültek, a nyári időszakban több helyen karbantartási és felújítási munkálatokat is végeztek. A tankerületi központ hangsúlyozta, a cél továbbra is az, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a diákok és a pedagógusok számára az oktatási év során. Számolt be róla a dehir.hu. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
3: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát is, szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kiáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt, a viasz 63 fokon olvad, ha méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
2: A szakember hozzátette, mi is segíthetünk, egy csekély tálba öntött vízzel, valamint kavicsokkal vagy ágakkal egyszerű méhítatót készíthetünk a kertben, ezek kapaszkodót biztosítanak a rovaroknak, így kisebb az esélye, hogy a vízbe fulladnak. Rövid idő alatt elfogták azt a fiatal férfit, aki egy hajdúszoboszlói ajándékboltból ékszereket és kulcstartókat lopott. A készenléti rendőrök a Szent István parkban figyeltek fel a zavartan viselkedő férfira, majd az igazoltatás során ruházatát is átvizsgálták. Pulóverének zsebéből 6 aranyszínű bokalánc és 9 ezüstszínű kulcstartópár került elő. A férfi később elismerte, hogy az árut egy közeli üzletből tulajdonította el, mintegy 10 perccel korábban. A kár 18 000 forint volt, ezért szabálysértési értékre elkövetett lopás miatt indult ellene eljárás. Számolt be róla a haon.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

Köszöntjük Mennyhért nevű hallgatóinkat. A Mennyhért férfi név eredete nem egyértelmű. Lehet, hogy a héber Melchior névből származik, amelynek jelentése királyi fény, de az is lehetséges, hogy a német Meinhard név az alapja. Annyi bizonyos, hogy korábbi magyar alakja Mennyhárt volt, a három királyok egyike. A név legismertebb tulajdonosai Cseh Mennyhért pap, költő, Lengyel Mennyhért író, és természetesen ön kedves Mennyhért, aki most a rádiót

0: lakópark épülhet a Kassai út mentén. Elektromos kisbuszt vásárolna a Hajdúböszörményi tankerület. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új 127 lakásos lakópark építését tervezik Debrecenben a Kassai út mentén. Számolt be róla a dehir.hu. Mint írták, a fejlesztés egy zöld környezetben kialakított lakóparkot jelentene, a beruházás részeként pedig 133 férőhelyes mélygarázs és 3 kereskedelmi egység is helyet kapna. A tervezett épületek környezetében jelentős zöld felületet is kialakítanának. A beruházás látványtervei már elkészültek, a projekt megvalósulása azonban további engedélyezési és előkészületi lépésektől függ. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra, a vízre, hogy ezt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
0: Tisztán elektromos meghajtású kisbusz beszerzését tervezi a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ, írta meg a haon.hu. A jármű egy Európai Uniós finanszírozású projekt részeként állhat az intézmény rendelkezésére. A beszerzés célja, hogy korszerű jármű segítse a tankerülethez tartozó intézmények szakmai fejlesztését és a program megvalósítását. A kisbusz beszerzésére vonatkozó eljárás már elindult és várhatóan augusztus végéig tart. Az ajánlatkérő kizárólag tisztán elektromos meghajtású M1 kategóriájú kisbuszt fogad el. Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor részvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltésre is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkátok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a Dehír. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig hűlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.

Szuper délután mindenkinek szólnak Debrecen zenei kedvencei itt a szombat délutánban a 104.6-on, és bízom benne, hogy együtt rádiózunk ma délután is. Az útinformációkat is várom folyamatosan, és persze írják le nekem, hogy mit fognak csinálni ma délután. Én hozok tippeket, trükköket, praktikákat, csak úgy, ahogy mindig. Morvai Szűcs Enikő a mikrofonnál.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!

a FM Debrecen, itt a 104.6-on a szombat délutánban itt vagyunk, és éppen azon gondolkodtam, hogy amióta ugye a social media így az életünkben van, meg az a nagyon-nagyon sok okos eszköz, szerintem a legtöbben keveset írunk kézzel. Vajon őszintén tegyük a szívünkre a kezünket, nagyon csúnyán írunk, hogyha kézzel írunk, és mindent a telefonunkon pötyögünk, hogyha egy hosszabb dolgot kell leírni, tehát papírra, tollal, mint ahogy régen, mikor jegyzeteltünk az egyetemen vagy az iskolában, akkor az már ilyen megerőltető, és hát csúnyán is írunk, olvashatatlan, és nem is tudunk annyira oda koncentrálni, mert a legegyszerűbb módon csak ugye pötyögünk állandóan. Pedig nagyon fontos lenne az, hogy ne felejtsük el a kézírást, és a jegyzett füzeteinket továbbra is tartsuk magunknál, mert sokkal eredményesebb tanuláshoz vezethet, mint hogyha valamelyik digitális eszközünkbe visszük fel az információkat. Tehát én azt mondom, hogy ha arról van szó, hogy egy bolti bevásárló listát írunk, akkor azt mi mindig írjuk meg kézzel. Továbbra is szólnak a zenei kedvencek, ez a Best FM, itt a 104.6-on. Szuper napot mindenkinek!

Debrecen zenei kedvenceit játszom itt a szombat délutánban a 104.6-on, és tudom, hogy mindig a sportra és az egészséges életmódra ösztönzöm az embereket, és egyébként ez most sincs másként, viszont egy kicsit tudatosabban, nem most induljunk el lefutni a maratont, meg nem most induljunk el sportolni, meg kerti munkát végezni, hanem hogyha tényleg azt szeretjük, hogy a reggeli órákban kelünk fel és indulunk el megcsinálni egy edzést, akkor az nagyon korán legyen. Tehát ilyen 5 óra, amire azt mondom, hogy oké, még így a nyári melegben is meg tudjuk tenni, vagy a nagyon késő esti, délutáni időszak, amikor már egy kicsit fel tud lényegében lélegezni a testünk. Mi például nagyon sokat szoktunk sétálni esténként, ez úgy értve, hogy ilyen 5-6 kilométert is simán lesétálunk, folyamatosan, fokozatosan emeljük így a kilométereket, és tényleg ez is az ilyen esti órákban, tehát 8-9 óra környékén. Figyeljünk oda, hogy a szívünk mit bír el. A szervezetünknek most konkrétan tényleg, amikor kimegyünk a nagy melegben, akkor az ellenálló képessége, meg a tűrő képessége azért egy kicsit véges, úgyhogy nagyon figyeljünk oda magunkra, jó? Ma is sok-sok folyadék, hogyha mindenféleképpen ugye autóba kell ülnünk, nyilván ilyen nincs, hogy most bezárkózunk a házba, és akkor csak nyomatjuk a légkondit, és fekszünk 3 napig, mert azért ez a lehetetlen kategória, nem mindenki tudja ezt megengedni magának, és nagyon sok mindenkinek ugye autóba kell ülnie, akkor előtte mindenféleképpen az utasteret szellőztessük ki, és úgy induljunk el, hogy ne ez a beállt, nagyon-nagyon meleg levegő legyen bent, sokkal nagyobb ilyenkor a baleset veszély, és hát sokkal több baleset is van. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, sok-sok folyadék, és a Best FM rádió itt a 104.6-on.

0: kedvencen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Új bérlakásrendelet és lakáskoncepció készül a Cívisvárosban. Posták helyén is új beruházás indulhat. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Új bérlakásrendelet és átfogó lakáskoncepció kidolgozását készíti elő Debrecen önkormányzata, számolt be róla a dehir.hu. A cél, hogy a város lakáspolitikája hosszabb távon is igazodjon a debreceniek igényeihez, és a rendelkezés álló önkormányzati lakásállományt a lehető leghatékonyabban használják fel. A tervezett szabályozás a bérlakások rendszerének működését is új alapokra helyezheti. A részletek kidolgozásánál a város a lakhatási lehetőségek bővítését és a megfizethetőbb lakhatás elősegítését is szem előtt tartja, fogalmaztak. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata, amelyben július 1-től augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt standon, mondta a rádiónak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
2: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanács csodásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
1: Több korábban postaként működő ingatlan és értékesítése kerülhet Hajdú-Biharban, számolt be róla a haon.hu. Mint írták, Debrecenben egy Faragtár utcai egység érintett. A beruházások után az épületek egy része már nincs használatban, ezért azok értékesítéséről, illetve árverése bocsátásáról döntöttek. Az érintett ingatlanok között különböző méretű és elhelyezkedésű épületek található, amelyek új funkciót kaphatnak a jövőben. A részleteket és a meghirdetett ingatlanokat a Magyar Posta vonatkozó felületein lehet megismerni. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farm Expo-t augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiát, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett állattenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

A 104-on folyamatosan szólnak a zenei kedvencek, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindenki tapasztalja, akár a családi, baráti körben azt, hogy egyre többen panaszkodnak étel allergiára, puffadásra, rossz közérzetre, és nagyon sok mindenki mondja azt, hogy ő tejérzékeny, lisztérzékeny, nagyon sok mindenkinek van speciális étrendje is, és ezáltal azért ezek a dolgok megnehezítik az életünket. Egy az, hogy valamilyen szinten azért vannak olyan hozzávalók, amiket sokkal nehezebben tudunk beszerezni, de hogyha csak zöldséget, gyümölcsöt szeretnénk vásárolni, már az is elég durva szinteken működik, és csak a bevásárlás is már nagyon-nagyon drága, hogyha valaki tényleg mondjuk akár vegetáriánus életet választ, vagy egy kicsit egészségesebben szeretne élni. Bár épp a múltkor láttam egy videót ezzel a kapcsolatban, hogy sajnos annyi rossz ételt eszünk, és annyi feldolgozott élelmiszert, hogyha valaki kizárja ezeket az életéből, akkor egyenértékű azzal, hogy ő diétázik és fogyókúrázik. Pedig valójában nem, csak a napi étkezése az tiszta étkezés, és zöldségekből, gyümölcsökből, egyéb húsokból próbálja meg bevinni azt a napi forrást, amire szüksége van. Nem telített zsírsavak, nem gyors éttermi kaják, nem mirelit ételek, nem ez a sok feldolgozott élelmiszer, hanem csupán egy tiszta étkezésről beszélünk. Ami nem egyenlő azzal, hogy valaki állandóan megállás nélkül diétázik, hanem csak arra figyel oda, hogy az életében minőségi étkezés legyen, és ne csak ezeket a gyors felszívódású szénhidrátokat fogyasszák. Úgyhogy ezekkel kapcsolatban szerintem itt tisztába kell tenni a dolgokat, mert sok mindenkit elítélnek, és azt mondják, hogy ó, te mindig csak diétázol, pedig nem erről van szó. Írják meg a tapasztalataikat bátran akár a következő kedvenc közben is itt a 104.6-on.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Bulizni várjuk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest.
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
2: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
3: Beázó tető. Előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték. Hey!

Szombat délután van a 104.6-on, én pedig azzal szeretnék segíteni egy kicsit a hallgatóknak, hogyha valaki éppen nem tudja, hogy mi készüljön majd vacsorára, vagy mi. Akkor a gomba is nagyon jó választás lehet, mert hogy évente mindössze 1,5 kg gombát fogyasztunk mi magyarok, holott egy rendkívül értékes, hasznos tápanyagokban gazdag élelmiszerről van szó. Mert hogy a gomba fogyasztása mellett szól a többi között, hogy az emberi szervezet számára nagyon könnyen felvehető D-vitamin tartalma van, illetve az emésztést is támogatja a magas rost tartalma. Ezen felül pedig megtalálható benne további olyan mikrotápanyag, ami megfelelő bevitele például kiemelten fontos. Ennek ellenére a hazai lakosság gombafogyasztása alig fele az Európai Unió átlagának. Tehát érdemes lehet arra törekedni, hogy minél több és minél jobb minőségű gombát fogyasszunk, nyilván akkor, hogyha szeretjük őket. És fontos, hogyha a gombagyűjtésre adjuk a fejünket, akkor csak olyan gombafajokat szedjünk össze, amiket ismerünk. És érdemes azért szakértő kezébe is odaadni, és megnézetni vele, átvizsgálni, hogy minden rendben van-e is, hogy valóban olyan gombát szedtünk, ami megfelelő. Hogyha mi magunk indulunk majd gyűjteni, akkor az már egy teljesen más szituáció.

Köszöntjük Miriam nevű hallgatóinkat! A Miriam női név a Mária eredeti héber formája, jelentése vitatott. Fényesség, megvilágosodás, keserűség. Az arám mara úrszóból eredeztetve úrnő, uralkodónő. Alakváltozatai Miriam és Miriana. Egyik legismertebb viselője a névnek Miriam Makeba, dél-afrikai énekesnő, a másik pedig önkedves Miriam, aki a rádiót hallgatja.

Köszöntjük Menyhért nevű hallgatóinkat! A Menyhért férfi név eredete nem egyértelmű. Lehet, hogy a héber Melchior névből származik, amelynek jelentése királyi fény, de az is lehetséges, hogy a német Menyhár név az alapja. Annyi bizonyos, hogy korábbi magyar alakja Menyhárt volt, a három királyok egyike. A név legismertebb tulajdonosai Cseh Menyhért pap, költő, Lengyel Menyhért író, és természetesen ön kedves Menyhért, aki most a rádiót hall.

0: Best FM kívánság műsor.
1: Csirketrágya kapott Lengra Hajdúviharban. 10 perc alatt elfogták a bizsútolvajt Hajdúszoboszlón. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Tűzütött ki egy hajdúbihari mezőgazdasági területen, ahol nagy mennyiségű csirketrágya égett. Számolt be az esetről a haon.hu. A lángok megfékezéséhez a katasztrófa védelem hajdúböszörményi egységeit is riasztották. A tűzoltók több irányból avatkoztak be, és gondoskodtak arról, hogy a tűz ne terjedjen tovább a környezetben. A beavatkozást a nagy mennyiségű égőanyag is nehezítette, végül 2 vízsugárral sikerült eloltani a lángokat, amint a tűz terjedés ellen a területet az ott lévők körbetárcsázták. Több mint 1200 kisdiák kezdi meg szeptemberben az első osztályt a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Az idei tanévben mintegy 16 000 általános iskolás tanul majd a tankerületekhez tartozó debreceni és környékbeli intézményekben. Az iskolák a tanévkezdésre felkészültek, a nyári időszakban több helyen karbantartási és felújítási munkálatokat is végeztek. A tankerületi központ hangsúlyozta, a cél továbbra is az, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a diákok és a pedagógusok számára az oktatási év során. Számolt be róla a dehir.hu. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát is, szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt, a viasz 63 fokon olvad, ha méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
1: A szakember hozzátette, mi is segíthetünk, egy csekély tálba öntött vízzel, valamint kavicsokkal vagy ágakkal egyszerű méhítatót készíthetünk a kertben, ezek kapaszkodót biztosítanak a rovaroknak, így kisebb az esélye, hogy a vízbe fulladnak. Rövid idő alatt elfogták azt a fiatal férfit, aki egy hajdúszoboszlói ajándékboltból ékszereket és kulcstartókat lopott. A készenléti rendőrök a Szent István parkban figyeltek fel a zavartan viselkedő férfira, majd az igazoltatás során ruházatát is átvizsgálták. Pulóverének zsebéből 6 aranyszínű bokalánc és 9 ezüstszínű kulcstartópár került elő. A férfi később elismerte, hogy az árut egy közeli üzletből tulajdonította el, mintegy 10 perccel korábban. A kár 18 000 forint volt, ezért szabálysértési értékre elkövetett lopás miatt indult ellene eljárás. Számolt be róla a haon.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: És most
4: indul az esti kívánság műsor
0: a Best FM-en.
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
5: Morvai Szűcs Enikő a következő 2 órában itt a mikrofon mögött, teljesítem a zenei kedvenceket, amiket megírhatnak nekem a 3933-1046-os SMS és Viber számunkra, vagy csöröketnek is 500-540. Ritakérésével indítunk, vele is vágunk. Jöjjenek a dalkérés.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Most múlik pontosan. Engedem, hadd menjél.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Debrecen kedvenc rádiója. Itt a 104.6-on zakatolunk folyamatosan a kedvencekkel. Peti írt nekem, hogy a barátnőjének Lillának szeretne egy dalt, a Sugar Babes-től nagyon-nagyon szereti őket, és hát még mindig ezeket a régi kedvenceket hallgatja, mert nem tudja tényleg megunni. Masszázsszalonban dolgozik, és a szünetben csak is a Best FM szól. Hát akkor jó munkát, érkezik a kedvenc.

0: bármit szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Szervusztok, a Rádió Kívánság műsor. Hello, hello.
1: Szia, az egyik legjobb barátunkhoz megyünk, most szülinapja van, és halott jó pénztől egy vidámabb dal esetleg.
0: Oké, rendben, mindenféleképpen megoldom. Isten éltesse sokáig.
1: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen, szép napot, szia.

0: zenék változatosan. Best FM. Best FM.
1: Új lakópark épülhet a Kassai út mentén. Elektromos kisbuszt vásárolna a Hajdúböszörményi tankerület. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Új 127 lakásos lakópark építését tervezik Debrecenben a Kassai út mentén, számolt be róla a dehir.hu. Mint írták, a fejlesztés egy zöld környezetben kialakított lakóparkot jelentene, a beruházás részeként pedig 133 férőhelyes mélygarázs és 3 kereskedelmi egység is helyet kapna. A tervezett épületek környezetében jelentős zöld felületet is kialakítanának. A beruházás látványtervei már elkészültek, a projekt megvalósulása azonban további engedélyezési és előkészületi lépésektől függ. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Tisztán elektromos meghajtású kisbusz beszerzését tervezi a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ, írta meg a haon.hu. A jármű egy Európai Uniós finanszírozású projekt részeként állhat az intézmény rendelkezésére. A beszerzés célja, hogy korszerű jármű segítse a tankerülethez tartozó intézmények szakmai fejlesztését és a program megvalósítását. A kisbusz beszerzésére vonatkozó eljárás már elindult és várhatóan augusztus végéig tart. Az ajánlatkérő kizárólag tisztán elektromos meghajtású, M1 kategóriájú kisbuszt fogad el. Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor részvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltésre is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkátok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a Dehír. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy szágódó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

továbbra is a Best FM. Dani is írt nekünk a Viber számunkra, hogy szeretne egy dalt a kollégájának a gyárba. Svédországból hallgatnak minket, úgyhogy a következő kedvenc már Kristófnak fog szólni. Jó munkát nektek, srácok, és köszi,

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: SMS és Viber számunk 30 933 100.

1046 Best FM és az Esti Kívánság műsor. Kaptam Flórától egy üzenetet, hogy ők most ünneplik a 8. házassági évfordulójukat a férjével, és nagyon szeretnek egy dalt, amit mostanában közösen dúdolgatnak, ez pedig Halott pénz és a majd, úgyhogy ezzel szeretne neki nagyon-nagyon sok boldog házassági évfordulót kívánni. Van egy üzenetem is, hogyha ezt elolvasnád, akkor nagyon-nagyon örülnék neki. Kedves Peti, akkor szóljon neked a dal, és mondom az üzenetet is, és Flóra nevében köszönöm ezt az elmúlt 8 évet, de úgy érzem, a java még hátra van. Sok boldogságot nektek!

Debrecen zenei kedvencei szóltak az elmúlt pár órában itt a Best FM-en a 104.6-on. A következő zenei órában is jönnek majd hasonlóak, meg persze az esti kedvencek is. Holnap reggel találkozunk majd, jó? 8 óra után ébresztek mindenkit az éteren keresztül. Hallgassanak minket online is www.bestfmdebrecen.hu. Morvai Szűcsenikő vagyok. Hello, hello!

0: A te rádiód. Ez a Best FM.
1: Új bérlakásrendelet és lakáskoncepció készül a Cívisvárosban. Posták helyén is új beruházás indulhat. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Új bérlakásrendelet és átfogó lakáskoncepció kidolgozását készíti elő Debrecen önkormányzata, számolt be róla a dehir.hu. A cél, hogy a város lakáspolitikája hosszabb távon is igazodjon a debreceniek igényeihez, és a rendelkezés álló önkormányzati lakásállományt a lehető leghatékonyabban használják fel. A tervezett szabályozás a bérlakások rendszerének működését is új alapokra helyezheti. A részletek kidolgozásánál a város a lakhatási lehetőségek bővítését és a megfizethetőbb lakhatás elősegítését is szem előtt tartja, fogalmaztak. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata, amelyben július 1-től augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt standon, mondta rádiónak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
2: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátást. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad. Nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
1: Több korábban postaként működő ingatlan és értékesítése kerülhet Hajdú-Biharban, számolt be róla a haon.hu. Mint írták, Debrecenben egy Faragtár utcai egység érintett. A beruházások után az épületek egy része már nincs használatban, ezért azok értékesítéséről, illetve árverése bocsátásáról döntöttek. Az érintett ingatlanok között különböző méretű és elhelyezkedésű épületek található, amelyek új funkciót kaphatnak a jövőben. A részleteket és a meghirdetett ingatlanokat a Magyar Posta vonatkozó felületein lehet megismerni. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farm Expo augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 ezer négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 ezer látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiát, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett állattenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: csirketrágya kapott lengre a Hajdúbiharban. 10 perc alatt elfogták a bizsútolvajt Hajdúszoboszlón. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tűzütött ki egy hajdúbihari mezőgazdasági területen, ahol nagy mennyiségű csirketrágya égett. Számolt be az esetről a haon.hu. A lángok megfékezéséhez a katasztrófa védelem hajdúböszörményi egységeit is riasztották. A tűzoltók több irányból avatkoztak be, és gondoskodtak arról, hogy a tűz ne terjedjen tovább a környezetben. A beavatkozást a nagy mennyiségű égőanyag is nehezítette, végül 2 vízsugárral sikerült eloltani a lángokat, amint a tűz terjedés ellen a területet az ott lévők körbetárcsázták. Több mint 1200 kisdiák kezdi meg szeptemberben az első osztályt a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Az idei tanévben mintegy 16 000 általános iskolás tanul majd a tankerületekhez tartozó debreceni és környékbeli intézményekben. Az iskolák a tanév kezdése felkészültek, a nyári időszakban több helyen karbantartási és felújítási munkálatokat is végeztek. A tankerületi központ hangsúlyozta, a cél továbbra is az, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a diákok és a pedagógusok számára az oktatási év során. Számolt be róla a dehir.hu. Szomjaznak a méhek. A tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Folyamatosan itatjuk a méheinket. Egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk. Nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh. Nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is. Szájába vizet vesz, belepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
0: A szakember hozzátette, mi is segíthetünk, egy csekély tálba öntött vízzel, valamint kavicsokkal vagy ágakkal egyszerű méhítatót készíthetünk a kertben, ezek kapaszkodót biztosítanak a rovaroknak, így kisebb az esélye, hogy a vízbe fulladnak. Rövid idő alatt elfogták azt a fiatal férfit, aki egy hajdúszoboszlói ajándékboltból ékszereket és kulcstartókat lopott. A készenléti rendőrök a Szent István Parkban figyeltek fel a zavartan viselkedő férfira, majd az igazoltatás során ruházatát is átvizsgálták. Pulóverének zsebéből 6 aranyszínű bokalánc és 9 ezüstszínű kulcstartópár került elő. A férfi később elismerte, hogy az árut egy közeli üzletből tulajdonította el, mintegy 10 perccel korábban. A kár 18 000 forint volt, ezért szabálysértési értékre elkövetett lopás miatt indult ellene eljárás. Számolt be róla a haon.hu. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén. Napközben 27 és 34 fok közötti maximumokra számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 17 és 21 fok között alakulnak a minimum hőmérsékletek. Hajdúbiharban elsősorban záporok és zivatarok hozhatnak csapadékot. A szél többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz.

0: nyugodtan hívjatok, 500-540 a forró drótunk. Például itt van velünk most is valaki, hello!
1: Sziasztok, Roland vagyok. Hát Szabó Attilán a boldog szülinapot.
0: És ne jöttesse.
1: Neki valami jó kis zenét.
0: Oké, barátom, abban nem lesz hiba, akkor az ő tiszteletére most. Itt a Delaszó.

0: Csat Best FM. Ez a mai Club Best Top. Az első óra végéhez értünk. Úgyhogy most tartunk egy szusszalást és szünetet, jöhetnek a friss hírek, aztán pedig jövünk vissza.
1: A műsor partnere Debrecen kedvenc klub helyszíne, a Tabu.
0: Tudjátok, este 10-ig, ma is Club Best Top. DJ William vagyok, mindjárt találkozunk újra.
2: Új lakópark épülhet a Kassai út mentén. Elektromos kisbuszt vásárolna a Hajdúböszörményi tankerület. Melegebb idő várható. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Új 127 lakásos lakópark építését tervezik Debrecenben a Kassai út mentén. Számolt be róla a dehir.hu. Mint írták, a fejlesztés egy zöld környezetben kialakított lakóparkot jelentene, a beruházás részeként pedig 133 férőhelyes mélygarázs és 3 kereskedelmi egység is helyet kapna. A tervezett épületek környezetében jelentős zöld felületet is kialakítanának. A beruházás látványtervei már elkészültek, a projekt megvalósulása azonban további engedélyezési és előkészületi lépésektől függ. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára.
4: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
2: Tisztán elektromos meghajtású kisbusz beszerzését tervezi a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ, írta meg a haon.hu. A jármű egy Európai Uniós finanszírozású projekt részeként állhat az intézmény rendelkezésére. A beszerzés célja, hogy korszerű jármű segítse a tankerülethez tartozó intézmények szakmai fejlesztését és a program megvalósítását. A kisbusz beszerzésére vonatkozó eljárás már elindult és várhatóan augusztus végéig tart. Az ajánlatkérő kizárólag tisztán elektromos meghajtású, M1 kategóriájú kisbuszt fogad el. Új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést az idei építőtábor részvevői valósították meg. A diákok saját munkájukkal járultak hozzá az iskola udvarának megújításához. A projekt során olyan pihenő és közösségi teret hoztak létre, amely a tanulók mindennapjait teheti komfortosabbá, és lehetőséget biztosít a közös időtöltésre is. A kezdeményezés egyben gyakorlati tapasztalatot is adott az építőipari képzésben résztvevő fiataloknak. A munkátok eredményeként az iskola egy új, használható közösségi helyszínnel bővült. Számolt be róla a Dehír. A rövid lehűlés követően újra melegebb idő várható majd Debrecenben és térségében. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, éjszaka pedig 17-21 fokig kühlhet a levegő. Hajdúbiharban helyenként záporokra és zivatarokra is számíthatunk, miközben a szél többnyire mérsékelt, időnként pedig élénk lehet.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on, és ez itt a Club Best of, a szokásos szombat esti mix műsor. És hogyha mondandójú kérdésük van, akkor hívjanak az 500-540-en. Például, haló, szia! Hello,
1: Laura vagyok, nagyon jó a mai mix, köszönjük. Köszi. Mindig hallgatjuk szombaton.
0: Helyes.
1: Szalonnasütéshez kérünk valami pörgős számot, ha lehet.
0: Hát, hogy ne lehetne, sőt, csak pörgős dalok vannak ilyenkor. Alexander Stan és a Mr. Saxobit, ezt küldöm nektek, jó lesz?
1: Köszönjük!
0: Nagyon szívesen. Hát akkor hadd szóljon.

0: Ó, de gyorsan elrepült a mai Club Best of, hát még csak most kezdtük. De már is 10 óra van, úgyhogy a végéhez értünk.
1: A műsorpartnere Debrecen kedvelt klub helyszíne
2: a Tabu.
0: Semmi gond, jövő héten folytatjuk. Jövő szombaton újra Club Best of 8-tól 10-ig. Köszi a figyelmet, DJ Williamet hallottátok.
3: Új bérlakásrendelet és lakáskoncepció készül a Cívismárosban. Postánk helyén is új beruházás indulhat. Melegebb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
3: Új bérlakásrendelet és átfogó lakáskoncepció kidolgozását készíti elő Debrecen önkormányzata, számolt be róla a dehir.hu. A cél, hogy a város lakáspolitikája hosszabb távon is igazodjon a debreceniek igényeihez, és a rendelkezés álló önkormányzati lakásállományt a lehető leghatékonyabban használják fel. A tervezett szabályozás a bérlakások rendszerének működését is új alapokra helyezheti. A részletek kidolgozásánál a város a lakhatási lehetőségek bővítését és a megfizethetőbb lakhatás elősegítését is szem előtt tartja, fogalmaztak. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata, amelyben július 1-től augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt standon, mondta rádiónak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
5: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lóalcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátást. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad. Nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
3: Több korábban postaként működő ingatlan és értékesítése kerülhet Hajdú-Biharban, számolt be róla a haon.hu. Mint írták, Debrecenben egy Faragtár utcai egység érintett. A beruházások után az épületek egy része már nincs használatban, ezért azok értékesítéséről, illetve árverése bocsátásáról döntöttek. Az érintett ingatlanok között különböző méretű és elhelyezkedésű épületek található, amelyek új funkciót kaphatnak a jövőben. A részleteket és a meghirdetett ingatlanokat a Magyar Posta vonatkozó felületein lehet megismerni. Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farm Expo-t augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiát, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett állattenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Egy kisebb lehűlés után fokozatosan, de ismét melegszik majd a levegő Debrecenben és környékén, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 34 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 17 és 21 fok között alakul majd. Csapadékra leginkább zápor vagy zivatar formájában számíthatunk Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

neću ustati.